sua mater. Mirnenka! Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op Šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde. 1, 2, 3.

0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.